fel engem, felragyog tüzes égi jelet. Égre nyíló vadászmezőkről, hely vitéz, gyere tarts velem!

végtelenből kilőtt nyilak! Nyilak az élet végtelenségéből! A cél a jelen, s a jelenen át! Minden, ami elérhető, s ami a lélek világában mindig ragyogni fog!